0: put up. Je vous dis pas. Je vous dis jako já hoda. Co ti našle, hačku daj.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.